0: Köszönöm szépen! Hamon dolgonám, Tunkli Mihályt hallottátok!
1: Compartimos tus mejores recuerdos. Somos GinocchioRockstar.com.